0: 六十万大礼，是吧？一万块钱要到吗？
1: 啊，
2: mono jaguri yokyon adok do adoka anenu binam yobiru wuyo.